A Szeretek a török világból mai adásában Erdemben a Citról, a Hét szép ember zengő hangjáról beszélgetünk. A témával kapcsolatban dr. Jamil Dwarcsipek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze. Az irodalom nem csupán egy nemzet szép beszédre való képessége, hanem önmagára való emlékezésének egyik formája is. Azok az írók és költők, akik egyazon versben képesek összekapcsolni nyelvük mélységét, népük fájdalmát és civilizációnk lelkiismeretét. Ezért az időn túlmutató jelentőségre tesznek szert. Erdem Bajazit a török irodalom egyik ilyen alakja. Fontos kiinduló pont, hogy őt a Hét szép ember zengőhangú költőjeként ismerjük. Az igazi kérdés azonban az, hogy meghalljuk el, mit mond ez a hang, milyen aggodalmakból született, és mit üzen számunkra napjainkban. Az 1939. december 18-án Marosban született Adil Erdem Bajazit világát Anatólia városi kultúrája és a természet tágas horizontja egyaránt formálta. Jogot kezdett tanulni, felsőfokú tanulmányait azonban 1971-ben az Ankarai Egyetem nyelv, történelem és földrajztudományi karának török nyelv és irodalom szakán fejezte be. Irodalomtanárként, könyvtárigazgatóként és különböző közszolgálati pozíciókban dolgozott. Életútja azt mutatja, hogy a könyvekkel való kapcsolata nem merült ki az írásban. Az olvasást, a tanítást és a kultúra szolgálatát is ugyanazon felelősség különböző részeinek tekintette. Bajazit történetében a barátság is különleges helyet foglalt el. Dzsahid Zarifoglu, Rasszim és Alaeddin Özdenőren, Mehmet Akif Inan, Nuri Pakdil és mások alkották azt az irodalmi közösséget, amely Hét szép ember néven vált ismerté emlékezetünkben. Az elnevezés Zarifoglu azonos című művéből merít ihletet, és nem annyira egy közös kiáltványhoz kötődő irodalmi iskolát, mint inkább a barátság és a közös gondolkodás összetartozását fejezi ki. Erdem Bajazit ennek a közösségnek egyszerre volt költője, és a kiadói munkaterheit vállaló egyik meghatározó alakja is. Ezt az oldalát különösen fontos felidéznünk. Az irodalom története ugyanis nem csak a megírt művek története, hanem azoknak az erőfeszítéseknek is a története, amelyek lehetővé teszik, hogy ezek a művek eljussanak az olvasókhoz. Bajazit az Edebiát folyóirat alapítói közé tartozott. Az 1976-ban megjelenő Maverra folyóirat és az Akabeja Imlari kiadó irányítását is magára vállalta. Miközben saját verseit írta, azért is dolgozott, hogy egy egész irodalmi közeg felmaradhasson. Éppen ezért a török irodalomhoz való hozzájárulását csupán megjelent könyveinek számával mérni hiányos értékelés lenne. Azonban mi teszi költészetét különlegessé? Bajazit az iszlám érzékenységet a modern török költészet kifejezési lehetőségeivel kapcsolt össze. Miközben Necip Fazil gondolatvilágából és Szezai Karakocs költészetéből merített, az ikincsőjáné, vagyis a második új költészeti irányzat nyelvi törekvése iránt sem maradt közömbös. Hitét nem a múlt formáinak ismételgetésével, hanem olyan megszólalásmóddal igyekezett kifejezni, amely korának emberét is elérhette. Művei ebből a szempontból erőteljes példái annak, hogy a gyökerekhez való hűség és az irodalmi megújulás keresése között nem szükségszerű az ellentét. Első verses kötete a Szebeb Ej, majd a Rizál Eler és a Gelecek Zamán Rizál Leszi ennek a keresésnek a legfontosabb állomásai. A Rizál Eler elnyerte a Török Író Szövetség költészeti díját. Bajazit költészetében a kezdeti emelkedett és erőteljes hang idővel befelé forduló mélységet nyer. A lázadás mellé az ima, a társadalmi aggodalmak mellé pedig a halálról és a létezésről való elmélkedés kerül. Ha csupán néhány lelkesítő vers alapján ismerjük meg, szem előtt évesztjük ezt a fejlődést és költészetének csendesebb tartományait. A város, a természet és az ember közötti feszültség gondolkodásának egyik központi kérdése. Bajazit tiltakozása nem egyszerűen a város vagy az újdonság ellen irányul. Olyan életforma ellen emel szót, amely az ember tárgyát fokozza le, elszakítja a természettől és elszegényíti lelki világát. Ezért költészetében a hegy, a tenger és az égbolt nem csupán szép tájképet alkot, hanem elkíséri az embert az elveszített teljesség keresésében. Ma, amikor az ő verseire tekintünk, feltehetjük magunknak a kérdést.

Miközben igyekszünk könnyebbé tenni az életet, nem hanyagoljuk el annak jelentését, hogy embernek lenni mit jelent. A sana bana vatanima őkemini szanlarina dair, rollad rólam, hazámról és országom embereiről című verse fontos kulcs Bajazid hazájához fűződő kapcsolatának megértéséhez. A költő személyes érzéseit nem választja el országának lakói életétől. Egy anya fájdalmát, aki elveszíti gyermekét, saját belső világán keresztül szólaltatja meg. Én ebben a megközelítésben azt látom, hogy a haza szeretet az ember iránti felelősséggel válik teljessé. Hazánkat szeretni annyit jelent, hogy észreveszük az embereit, meghalljuk fájdalmaikat, és nem maradunk közömbösek magányukkal szemben. Bajazid költészetének zengő hangja mögött éppen ilyen finom és érzékeny együttérzés rejlik. Mindez ráadásul nem száraz intelmekkel, hanem magának a költészetnek az erejével valósítja meg. Az olyan hétköznapi elemek, mint a levél, a vonat, az ablak vagy a kert nyelvében az ember belső világát feltáró jelképek kívánnak. Az ismétlődő bilirim, vagyis tudom szó nem egy távolra szemlélődő megfigyelő hangját, hanem olyan emberét szólaltatja meg, aki maga is részese annak az életnek, amelyről beszél. A személyes szomorúság és az anyák fájdalmának találkozása kitágítja a vers horizontját. A török nyelv számára itt nem csupán az jelent értéket, hogy egy új gondolat fogalmazódik meg, hanem az is, hogy ismerő szavakkal képes mély és megrendítő közelséget teremteni. Bajazid irodalmi jelentőségét értékelve, ezért gondolatai mellett a szavak közötti mesteri kapcsolatra is figyelnünk kell. Művészetének maradóságát az adja, hogy a gondolatot érzésé, az érzés pedig közös lelkiismeretté alakítja. Érdeklődése nem áll meg Türkiye határainál. Az 1981-ben Iránba, Pakisztánba, Indiába és Afganisztánba tett utazásának élményeit az Ipek Jolundan Afganisztána, azaz a Sejemúttól Afganisztánig című művében gyűjtötte össze. A háború sújtotta Afganisztán felé forduló figyelme, olyan érzékenységről tanúskodik, amely nem elégedett meg azzal, hogy távolról szemléli az iszlám világot, megrázó eseményeket. Költészetében is megjelenő imperializmus ellenségessége összekapcsolódik az ember hitének és méltóságának védelmével. Így Anatóliából táplálkozó tekintete más földrajzi térségek fájdalmai felé is megnyílik. Bajazid 1987 és 1991 között Karamanmarás országgyűlési képviselője is volt. 2008. július 5-én hunyt el. Amikor azonban rá emlékezünk, nem elégedhetünk meg azzal, hogy felsoroljuk tisztségeit és feladatait. Valódi örökségét azt jelenti, amivel gazdagította a török nyelv kifejező erejét, az irodalmi barátságok, amelyeket ápolt, valamint költészete, amely az embert anyagi szükségleteinél sokkal nagyobb lényként értelmezte. A kultúra védelme azt is megköveteli, hogy népünk kiemelkedő alakjait ne szűk kategóriákba zárva, hanem teljes jelentőségükben értsük meg. Erdem Bajazid iszlám gondolatvilágával és sajátos művészi szemléletével a török irodalom közös gazdagságának része. Olvasása nemzeti emlékezetünk egyik fontos áramlatának megismerését jelenti. A kulturális folytonosság nem pusztán azzal biztosítható, hogy dicsérjük a múlt nagy alakjait, hanem azzal, hogy élő kapcsolatot teremtünk művejük és az új nemzedékek között. Ezért a fiatalokat nem csak Bajazid nevével, hanem költészetének egészével kell megismertetnünk. Legyen témája egy tanórának, egy olvasókörnek vagy egy családi beszélgetésnek. Költészetében a tiltakozást és az imát együtt kell meghallanunk, hiszen a hét szép ember öröksége nem csupán egy falra akasztható fényképből áll. Olyan közösséget jelent, amely olvasásra, gondolkodásra és felelősségvállalásra hív. Erdem Bajazid emlékét úgy tartjuk életben, ha ezt a hívást tovább visszük a török nyelv jövőjébe. Kedves hallgatóink, dr. Cemil Doğaçi Pek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését hallgatták. A jövő héten ismét egy fontos török személyiséggel jelentkezünk.

Önök is azok közé tartoznak, akik reggel, amint kinyitják a szemüket, már rohannak is a kávéfőzőhöz. Nos, akkor ez a podcast pont önöknek szól. Vajon mi történik a szervezetünkkel, ha túlzásba visszük a kávéfogyasztást? Naponta hány bögre számít túl soknak? A karamellás, tejszínes, instant kávék valóban kávénak számítanak? Ez az epizód főként azoknak szól, akik reggel, amint kinyitják a szemüket, már a kávéfőző felé veszik az irányt. Akik a sűrű munkatempó közepette újra és újra megtöltik a csészéjüket, és akiknek a nap elképzelhetetlen koffein.

nélkül. A kávé manapság sokak számára már nem egyszerű szokás, hanem szinte egyfajta rituálé. Egyre gyakrabban merül fel azonban a kérdés, hogyan hat a szervezetre a túlzott kávéfogyasztás? Ma ennek a kérdésnek járunk utána egy szakértő segítségével. Dr. Szezin Doğan Csakér, a professzor Dr. Cemil Tascsiolo Városi Kórház endokrinológiai és anyagcserebetegségek klinikájának szakorvosa, a TRT-nek adott interjút a kávéfogyasztással kapcsolatos leggyakoribb kérdésekről. Először is tisztázzunk valamit. Kávé önmagában nem káros ital. Megfelelő mennyiségben és megfelelő módon fogyasztva fontos egészségügyi előnyökkel is járhat. A meghatározó tényező a mennyiség, a fogyasztás módja és az adott személy általános egészségi állapota. Vajon miért érezzük magunkat ennyire ébernek a kávétól? A kávé alapvető hatása a benne található koffeinből ered. A koffein átmenetileg gátolja az agyban a fáradtság érzet kialakulásait felelős adenozin receptorokat. Ezért érezzük magunkat éberebbnek, energikusabbnak és koncentráltabbnak. Azonban itt egy fontos dolgot meg kell említeni. Dr. Csakör figyelmeztetése egyértelmű ezzel kapcsolatban. A koffein nem szünteti meg a valódi fáradtságot, csak egy időre elhalasztja azt. Ha azt tapasztalja, hogy a nap folyamán egyre több kávéra van szüksége, ennek hátterében több esetben az elégtelen alvás, a krónikus stressz vagy éppen a rendszertelen táplálkozás áll. Folyamatos kávéiség néha a szervezet fontos figyelmeztető jelzése lehet. Nézzük meg, mit mond a tudomány a kávéról. Az elmúlt évek kutatásai meglehetősen figyelemreméltó eredményeket mutatnak. Egy 2025-ben közzétett átfogó áttekintés szerint napi 3-5 csésze kávé fogyasztása alacsonyabb kockázattal hozható összefüggésbe a szív- és érrendszeri betegségek, a kettes típusú cukorbetegség, a stroke, a kognitív hanyatlás és bizonyos daganattípusok tekintetében. Sőt, van még egy figyelemreméltó eredmény. A rendszeres, de mértékletes kávéfogyasztóknál hosszabb élettartam lehetőség is megfigyelhető. Dr. Csakör anyagcsere szempontból is értékes képet vázol fel. A kávéban található klorogénsavak és több száz bioaktív vegyület csökkenthetik a gyulladást, kedvezőbb hatást gyakorolhatnak az oxidatív stresszre és támogathatják az inzulin érzékenységet. Az agy egészsége szempontjából is biztató a kép. Egyes kutatások szerint napi 2-3 csésze koffein tartalmú kávé csökkentheti a demencia kockázatát és lassíthatja a kognitív hanyatlást. Úgy gondolják, hogy a kávéban található antioxidánsok és polifenolok az erek egészségére, az oxidatív stresszre és a gyulladásos folyamatokra gyakorolt kedvező hatásuk révén támogatják az agyműködést. Most nézzük meg, mi a helyzet a tejes, karamellás, tejszínes és szirupos kávékkal. Dr. Csakir itt egy nagyon fontos különbségre hívja fel a figyelmet. A fentebb említett tudományos kutatások általában a naturkávéra vonatkoznak. A filterkávé, a török kávé és más cukor- és adalékanyagmentes italokra. A boltokban széles körben kapható kész hideg kávék, a cukrozott vaníliás vagy karamellás italok azonban teljesen más kategóriába tartoznak. Ezek a termékek ugyanis jelentős mennyiségű hozzáadott cukrot, kalóriát és mesterséges aromát tartalmazhatnak, különösen az inzulin rezisztenciával, elhízással vagy metabolikus szindróma kockázatával élőknek, ezeknek az italoknak a gyakori fogyasztása kedvezőtlen. Következményekkel járhat az anyagcsere egészségére nézve. Vagyis röviden, a kávé és a kávés ital nem ugyanaz. Vajon naponta hány csésze számít túl soknak? Orvosunk szerint az egészséges felnőtteknél a napi körülbelül 400 mg koffein, vagyis átlagosan 3-4 csésze kávé biztonságosnak tekinthető. Az ennél nagyobb mennyiség egyeseknél szívdobogás érzést, szorongást, gyomorpanaszokat, vérnyomás ingadozást és alvászavarokat okozhat. Az időzítés legalább annyira fontos, mint a mennyiség. Újabb kutatások szerint a reggeli órákban fogyasztott kávé kedvező eredményekkel hozható összefüggésbe a szív- és érrendszeri egészség szempontjából, mint a nap későbbi szakaszában elfogyasztott kávé. Különösen akkor lehet hasznos a kávéfogyasztást a reggeli órákra korlátozni, ha alvás problémákkal küzdenek. Végezetül Dr. Csakir hangsúlyozta a következő csoportoknak, nagyobb körültekintéssel kell fogyasztaniuk a kávét. A szívritmuszavarral, a magas vérnyomással, gyomorbetegséggel, szorongászavarral vagy csontritkulással élőknek. A várandósok számára pedig egyértelmű az ajánlás.